Leszek a csatára nyárt, a nyárt a fotó csíne, hagyjék meg a szápőnös. Szóval Ray lenny, lehjele, mert vahar ne rév legyen. Darnson érdenek egy.